0: 15 ezer lejt finanszírozna áfával együtt. A pályázónak tehát a költségek legalább 25%-át saját forrásból kell állnia. Az elszámolható költség felső határa 1250 lejt kilovattóránként. A feltétel az, hogy a pályázó a jelentkezéskor már hivatalosan is prosumer legyen. A támogatás odaítélése pontozás alapján történik, tehát nem a jelentkezési sorrend alapján döntenek. Három miniszter, a vízügyi hatóság helyi és országos vezetői, valamint a tervező és a kivitelező jelenlétében adták át a megújult Lesi duzzasztó gátat. A jádvölgyi víztározó néhány hónap múlva már elérheti maximális kapacitását. A Bihar megyei gát az egyetlen, amit az országos helyreállítási terv keretében sikerült felújítani, pedig eredetileg 30 hasonló létesítmény korszerűsítését támogatta volna az Unió. A Körösök vízügyi igazgatóság beruházási portfóliójának legnagyobb projektje a Lesi víztározó rehabilitációja volt, ami 13,18 millió lejbe került. A Lesi duzzasztógátat 1973-ban üzemelték be, de a 2010-es évekre már annyira problémás volt a működtetése a szivárgások miatt, hogy 2015-ben kiürítették. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutatta ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldségminták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente több mint 11 milliárd eurót veszít a román államkassza az illegális munkavégzés miatt. 245 vezetői posztra írt ki versenyvizsgát a Bihar megyei tanfelügyelőség. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve akik a fizetésük egy részét feketén kapják, és a munkáltatók nem fizetnek utánuk adót. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. A Bihar megyei tanfelügyelőség megkérdette az állami iskolákban megüresedett igazgatói és igazgatóhelyettesi tisztségekre kiírt versenyvizsgát. Összesen 245 vezetői posztra lehet jelentkezni 106 tanintézetben. A meghirdetett állások közül 159 igazgatói, 86 pedig igazgatóhelyettesi tisztség. Az érintett oktatási intézmények közül 84 Nagyváradon található. A pályázók között keresnek igazgatókat többek között Nagyvárad nagyobb középiskoláiba is, így az Emanuel Gosdú, a Mihály Eminescu, az Oniszi Forgibu és a Parthenie Kozma főgimnáziumokba, valamint a város szinte valamennyi liceumába. Azokban az iskolákban és óvodákban, ahol most nem hirdettek meg vezetői tisztségeket, összesen 102 intézményről van szó, a jelenlegi igazgatók megbízatása marad érvényben. Akár 200 ezer euró támogatást is kaphatnak a Diaszpóra Itthon fektet be elnevezésű programmal a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. A 100 millió eurós összköltségvetésű kezdeményezés azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. A támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Klaradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Uniós szinten rosszul állunk a pénzügyi ismeretek tekintetében. Energiaügyi fogyasztóvédelmi központ alakult egy olyan időszakban, amikor az árak a számlák továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak a lakosság számára. Hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Uniós szinten az utolsó helyen állunk a pénzügyi ismeretek tekintetében, derül ki a legfrissebb Euróbarométer felmérésből. Az adatok azt mutatják, hogy az unió lakosságának mindössze 18%-a rendelkezik magas szintű pénzügyi ismeretekkel. A többség, 64%, közepes szinten boldogul a pénzügyi világban. A hazai lakosság 80%-a él az internetes bankolás lehetőségével, ami meghaladja a 77%-os uniós átlagot. A romániaiak 46%-a nyilatkozta azt, hogy bízik a pénzügyi tanácsadókban, míg az uniós polgároknak csak a 38%-a. A felmérésből azonban az is kiderült, hogy a pénzügyi fogalmak megértése terén rosszul állunk. Ez azt jelenti, hogy bár használjuk a modern technológiát, nem értjük a pénzügyeket, mozgató mechanizmusokat, ezen ismeretek hiányában pedig nehéz jó döntéseket hozni. Energiaügyi fogyasztóvédelmi központ alakult egy olyan időszakban, amikor az árak a számlák továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak a lakosság számára. Az Infokons független fogyasztóvédelmi szervezet által működtetett központ tanácsadást és tájékoztatást nyújt a villamosenergia és földgázfogyasztók jogairól, valamint segítséget biztosít a panaszok megfogalmazásához és benyújtásához. A segítségnyújtás kiterjed mind a panasz megfogalmazásának módjára, mind pedig annak az intézménynek a beazonosítására, amelyhez azt el kell juttatni. A központ emellett tájékoztat a fogyasztói jogokról, beleértve az ajánlatok összehasonlítását, a szolgáltatóváltást és a szerződéses kötelezettségek betartását. Hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét múlt héten választotta meg az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Eddig Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látta el ideiglenesen a köztársasági elnöki feladatokat. Baka András 1952-ben született Budapesten. 1978-ban diplomázott az ELTE állam és jogtudományi karán, 1989-ig alkotmányjogi kutatásokat folytatott a Magyar Tudományos Akadémián. 1991 és 2008 között a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának első magyar bírája volt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új támogatási programot indítana a környezetvédelmi alapkezelő azoknak a magánszemélyeknek, akik prosumerként energiatároló rendszert szeretnének telepíteni. Megújult a Lesi duzzasztó gát, példaértékű beruházásként mutatta be a környezetvédelmi miniszter. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése szerint az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új támogatási programot indítana a környezetvédelmi alapkezelő azoknak a magánszemélyeknek, akik prosumerként, vagyis napelemmel termelő és a hálózatba is energiát betápláló fogyasztóként energiatároló rendszert szeretnének telepíteni. A program útmutatója jelenleg közvitán van. Az alap a beruházás értékének legfeljebb 75%-át, de maximum 15 ezer lejt finanszírozna áfával együtt. A pályázónak tehát a költségek legalább 25%-át saját forrásból kell állnia. Az elszámolható költség felső határa 1250 lej kilowatt. A feltétel az, hogy a pályázó a jelentkezéskor már hivatalosan is prosumer legyen. A támogatás odaítélése pontozás alapján történik, tehát nem a jelentkezési sorrend alapján döntenek. Három miniszter, a vízügyi hatóság helyi és országos vezetői, valamint a tervező és a kivitelező jelenlétében adták át a megújult Lesi duzzasztó gátat. A jádvölgyi víztározó néhány hónap múlva már elérheti maximális kapacitását. A Bihar megyei gát az egyetlen, amit az országos helyreállítási terv keretében sikerült felújítani, pedig eredetileg 30 hasonló létesítmény korszerűsítését támogatta volna az Unió. A Körösök vízügyi igazgatóság beruházási portfóliójának legnagyobb projektje a Lesi víztározó rehabilitációja volt, ami 13,18 millió lejbe került. A Lesi duzzasztógátat 1973-ban üzemelték be, de a 2010-es évekre már annyira problémás volt a működtetése a szivárgások miatt, hogy 2015-ben kiürítették. Az eperben, a szőlőben és a narancsban található a legtöbb növényvédőszer maradvány, áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentésében. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szermaradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemegeszőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutatta ki magas szermaradvány szintet. A harmadik helyen a narancs áll. A kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldségminták ezreit elemezték. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, már csak 10 pár óra is itt a hétvége, amikor kipihenhetjük az egész heti fáradalmakat, de hogy addig is könnyebb legyen, segít nektek ebben Hosszú Sanyi, aki, mint a hét eddigi napjain, most is egészen 10 óráig gondoskodik a jó hangulatról. Itt a 89,6-on, ma augusztus 21-én, pénteken is, és ez a jó hangulat elsősorban abból ered, hogy ma is itt lesznek velünk a legnagyobb slágerek, úgyhogy érkezzen is elsőként az On My Soul, Bruno Mars tavalyi dala.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz

heverészni, mármint hogyha van rá lehetőségünk. Egyébként a romániai alkalmazottak, képzeljétek, több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egynegyedüknek elegendő ennél kevesebb idő, és még 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm ma tőletek, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes regenerálódáshoz. Feltétlenül osszátok ezt meg velem, természetesen egész adás alatt megtehetitek a Facebookon keresztül, vagy SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok. Ja, és akkor jöhetnek a számok, telefonszámunk 0351 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval ezeken tudtok hívni vagy írni, valamint a Facebookon is természetesen kommentelni. Várom akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítom most is a leg

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Jamiroquai, és tűnik a Love Philosophy, és hát túl sokat az időjárásról nincs mit filozofálni. A mai napra is ugyanúgy kánikulát jeleznek nekünk a meteorológusok, mint a tegnapi nap folyamán. És hát nem is nagyon kellene ide meteorológusok, mert már most érezzük azt, hogy mennyire meleg van. Jelen pillanatban is már 26 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig ezúttal is 36 fok körül fogunk a délután folyamán. Addig is egyébként időnként felhős is lehet az égbolt, szóval nem lesz az a folyamatos tűző napsütés a mai napon, és mivel a szél is erőteljesebben fog fújni a tegnapi naphoz hasonlóan, ezért talán ezek a 30 több fokok, meg majd ugye a 36 délután, lehet, hogy valamivel elviselhetőbb lesz, akár szabadtéren is, úgyhogy reménykedjünk, egyébként fronthatás sem fogja terhelni ma a szervezetünk, de az utak terheltsége kapcsán meg majd számítok rátok lassan, mert megoszthatnátok velem azt is, hogy mi újság ott, amennyire én tudom, most még egyébként könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, pedig továbbra sem elégszem meg kevesebbel, mint hogy adom nektek hozzá a legkiválóbb dalokat, olyanokat, mint a most érkező magyar kedvenc, a Nem Elég, a New Level Empire és Wolf Kati közös előadásában.

0: és az Unstoppable, Hello Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz, ahol nem csak megállíthatatlanul kapjátok a legjobb zenéket, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy nektek hány nap pihenni szükséges a teljes regenerálódáshoz, ha egyáltalán adódik ugye erre lehetőség. A romániai alkalmazottak amúgy mintegy 80%-a előre kell igényelje a szabadságot, esetükben az igénylés átlagos átfutási ideje 29 nap, ami elmarad a 39 napos európai átlagtól, míg a dolgozók fennmaradó 20%-ának egyáltalán nem kell előre bejelentenie a távolmaradását. A szakértők szerint az előzetes tervezés segíti a vállalati folyamatok zöggenőmentességét, ugyanakkor a rendszernek elegendő rugalmasságot kell biztosítania ahhoz, hogy a munkavállalók akkor mehessenek pihenni, amikor arra valóban szükségük van. Egy felmérésből az is kiderült, hogy a romániai munkavállalóknak mindössze 57%-a tudta az összes szabadságát kivenni az elmúlt évben, míg közel 28%-uknak ez nem sikerült. A válaszadók 54%-a érzi úgy, hogy a távolmaradása nem ró extra terhet a kollégáira, 21%-uk számára azonban a szabadság kivétele feszültséget generál. Ebben a folyamatban kulcs szerep jut a feletteseknek, a megkérdezettek 45%-a érzi úgy, hogy felettese ösztönzi a rendszeres szabadságolást, míg 26%-uk nem tapasztal ilyen jellegű támogatást. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a szabadnapok puszta megléte nem garantálja azok tényleges kihasználását. A vállalatok a feladatok kiegyensúlyozott elosztásával, az előrelátó tervezéssel és a bűntudatmentes pihenés támogatásával segíthetik leginkább a munkavállalók érdemi feltöltődését, mi pedig ugyanezt a legnagyobb slágerekkel tesszük folyamatosan, mint például olyanokkal, mint a most érkező Release Me, Ágnes 2009-es dala.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerrététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában, jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a vissza nem térítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült Királyfia bástya az első a Nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el, miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Ager Press hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak 2 hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem 2/3 pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 26 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán erőteljesebb légmozgás mellett, de legalább ronthatás nem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálló utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Mátyai Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálór utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a

0: Rönglújról lehet az Uzinelor felé haladni.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A vakációs Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 10 óráig hosszú Sanyival, aki ezúttal is megkönnyíti számotokra a munkában töltött órákat, utána pedig jöhet a jól megérdemelt pihenés, de persze addig azért még van néhány dolgos óra, úgyhogy ezen felbozdulva arra vagyok kíváncsi, hogy nektek egyáltalán hány nap pihenés szükséges a teljes regenerálódáshoz. Na, hát osszátok meg velem bátran, akár szóban, akár írásban, én pedig osztogatom hozzá a támogatást a legjobb zenék formájában. Például most mindjárt a The Door-t, Teddy Swims előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

perckor, ez itt a Vakációs reggeli plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket halljátok, hanem a titeket leginkább érintő tudnivalókat is megkapjátok. Például, hogy az Európai Unió bíróságának döntése nyomán a tagállamok bizonyos esetekben korlátozhatják a navigációs alkalmazások, például a Waze rendőrségi ellenőrzésekre és sebességmérésekre vonatkozó jelzéseit. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szólt, hanem a hasonló elven működő Coyote System szolgáltatásról. A döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Franciaországban a hatóságok bizonyos rendőrségi műveleteknél megtilthatják az ellenőrzés pontos helyének továbbítását, ha annak nyilvánosságra kerülése veszélyeztetni az intézkedés eredményességét. Az Európai Unió bírósága nem rendelte el a rendőrségi figyelmeztetések megszüntetését, és nem vezet tett be az egész Európai Unióra érvényes tilalmat sem, hanem azt tisztázta, hogy a tagállamoknak lehetőségük van ilyen korlátozásra, ha annak megvannak a közbiztonsági indokai, az intézkedés szükséges és arányos, és betartják az uniós szabályokat. Romániában egyébként jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását, például a Waze-ből, így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. Aki azonban más uniós országokban is autózik, annak érdemes figyelnie az ottani szabályokra. Az ítélet ugyanis lehetővé teszi, hogy egy tagállam a saját területén meghatározott feltételekkel korlátozza bizonyos közúti ellenőrzések jelzését, úgyhogy feltétlenül tájékozódjatok az adott országra vonatkozó szabályok kapcsán, és persze közben hallgassatok bennünket, tehát nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legnagyobb slágereket is elhozunk.

0: Reggelt Nagyvárad, ez itt a Vakációs Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki folyamatosan biztosítja a kellemes ébredéshez szükséges legnagyobb slágereket, amelyeket természetesen már a munkába menet, az autóban is lehet hallgatni, de érdemes, ha már autóban vagytok, ránézni arra is, hogy nem járt-e le a forgalmitok, mert ha lejár az időszakos műszaki vizsga, azaz az ITEPE, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerében. Ehhez a Reári Verifikáre ITP oldalán az ellenőrzéshez a járműazonosító okmány, más néven törzskönyv, sorozatszámát vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozat számával lehet keresni. A Reári adatbázisát amúgy csak időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal. Az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatók meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. Ez általában ugye 3 év. Úgyhogy érdemes ezt is számításba venni, és érdemes persze velünk maradni, mert a továbbiakban is érkeznek folyamatosan a legnagyobb slágerek.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Ez itt továbbra is a Szóló reggeli plusz, jó reggelt és jó rádiózást nektek, hamarosan 7:30, így érkeznek is lassan a Plusz FM hírei. Ábrán Mikitől például megtudhatjuk azt is, hogy mikor fejeződik be a Nagyváradi Várt királyfia bástyájának felújítása.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi Vár királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerrététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi Vár királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában. Jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a vissza nem térítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült királyfia bástya az első a Nagyváradi Várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el, miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Agerpress hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem kétharmada pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 26 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán erőteljesebb légmozgás mellett, de legalább ronthatás nem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz a legnagyobb slágerekkel, és persze a titeket érintő érdekességek sem maradnak el a későbbiekben sem, de ha legnagyobb slágerek, akkor Ray Dalton és tőle a Blood Running sem maradhat el, úgyhogy akkor most ez következik.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

reggelt, nagyvárad! Ez itt a vakációs reggeli plusz hosszú Sanyi valakit. Most is elértek a 0359-1722-22-es telefonszámon, valamint a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon, és fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy hajrá, hajrá mindenki! Ezt egyébként a mai napon egy olyan témában tehetitek meg, miszerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek elegendő ennél kevesebb idő is, míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes regenerálódáshoz. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig hozom cserét.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a vakációs reggeli plusz hosszú Sanyival, és ha már vakáció, akkor érdekelne is, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes feltöltődéshez. Nagy Norbert azt írja, hogy semmi értelmét nem látom a szabad napoknak, az ember munkára lett teremtve. Hát ezzel nem feltétlenül ért egyet Dudi Molnár, ugyanis ő azt írja, hogy az ember nem munkára lett teremtve, igen szükséges a pihenés, minimum 30 nap. Aztán Magyar János is írt, az élőlények közül csak az ember van rákényszerülve a munkára, a munka a civilizáció átka. Azok szerencsések, akik azt csinálják, amit szeretnek, belülük van a kevesebb. Hogy mennyi időre van szükség a regenerálódásra? Minél többre? De ehhez is pénz kell, mert manapság a semmi is sokba kerül. Aztán Csiki Pál is írt, szabadság az jó dolog, minél több annál jobb, de ahogy azt előttem már írták, nem való mindenkinek. Sokan, ha nincs félretett pénzük, nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal, mert hozzá vannak szokva, hogy mások csinálják a programjukat. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, mondanám, hurrá, hétvége péntek, de én holnap is dolgozom. Szabadság, pihenés? Úgy érzem, nekem fél év pihenés is kevés lenne ahhoz, hogy regenerálódjak. Az is valahol egy szigeten távol mindentől és mindenkitől, csak sajnos néhány napot vagy egy hetet szoktam kivenni, kapni, és hogy eláruljam, az sem szokott mindig pihenéssel telni. Kolár Tímea is kommentelt, nekem egy hét elég, hogy regenerálódjak, de az is hamar eltelik. Aztán Olá Tímea is kommentelt, miért dolgozunk? Mert minél több van, annál többet akar az ember, és ezért dolgozik. Ha kevesebben is beérnénk, talán lenne vadnánk, de ha van egy lakásod, akkor felújítasz, aztán rájössz, hogy kicsi, és ugorjunk bele egy nagyobbba, akár hitelbe. Ah, eltelt két év, jó volna egy nagyobb autó, stb. És benne vagy úgy a mókuskerékben, hogy nincs időd élni, szabadságra menni, mert hajtani kell a földi javakért. Szóval mi választjuk? Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, a Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on és benne a vakációs reggeli pluszt. Hamarosan 8 óra, úgyhogy jöjjenek akkor az ország és a nagyvilág hírei, amelyben Ábrahám Miki többek között majd a mai téma kapcsán is fog egy-két konkrétumot mondani. Aztán a hírek után majd Paul Russell slágere fog nektek érkezni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá Proszekót csupán 31,99-ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mi

0: egy önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült királyfia bástya az első a nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el. Miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Ager Press hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak 2 hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem 2/3 pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt nagyvárad és környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 28 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán erőteljesebb légmozgás mellett, de fronthatás legalább nem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Délelőtti plusz a Plusz FM-en, tartsatok velem 10 óráig a stúdióban Hosszú Sanyi, aki azzal kapcsolatban várja a hozzászólásokat tőletek ma itt a vakációs adásban, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes feltöltődéshez. Léci, áruljátok el nekem, hívjatok, kérjétek, kommenteljetek, most pedig akkor hallgassuk tovább együtt a legjobb zenéket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Let me tell you.

Hello Nagyvárad, 88 perckor, ez itt a vakációs délülütti plusz, míg a mai nap folyamán hosszú Sanyival, a Szent László tér néhány perccel pedig virágkocsikkal, ugyanis a tegnapi debreceni virágkarneválon felvonuló kocsik közül 4 megérkezett Nagyváradra, és este 8 óráig láthatóak is lesznek a Szent László téren. Ezt követően pedig tovább indulnak a megye több magyar lakta településére. A szervezők ugye jó pár éve megoldották, hogy a kisebb, sok esetben szorványban élő magyar közösségekhez is eljussanak a kocsik. A kezdeményezés először Bihar Diószegre vitte el, majd Székelyhídra és Érmihály falvára, később pedig a Berettyó irányába bővítették az útvonalat. Tavaly már a hegyközben is jártak a virágkocsik, idén azonban teljesen új útvonalat választottak, a karaván Dél-Bihar felé indul, és olyan településeket érint, ahol korábban még nem jártak. Az első éjszakát most a mai napon Köröstarjánban töltik a kocsik, aztán holnap 11 órakor indulnak tovább az Olászent Miklóst, Mezőbikácsot, Tenke Görbedet, Tenkét, Bélfenyért, Árpádot és Erdőgyarakot érintő útvonalon, mielőtt a karaván megérkezik Nagyszalontára, ahová várhatóan délután 16-18 óra körül futnak be. Az idei 4 virágkocsi, ami megérkezett Bihar megyébe, a következő hagyományosan a Szent Korona, valamint Nagyvárad és Debrecen közös kompozíciója, amely címe Évszakok körforgása, a hagyomány, amely összeköt. Aztán a Magyar Posta virágkocsi, az Énekes Rigó Postás virágkocsi sorozat 2026 címet viseli, valamint a Richter Geleon ZRT kompozíciója, az pedig a Csillogó emlékgömbök, amelyet a gyógyszergyár alapításának 125. évfordulójára készítettek. Mi pedig a következő percekre is bekészítettünk nektek jó pár kiváló sláger. A háttérben már fel is csendült a Dinner Party, Niall Horan idei dala.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb információkat is adja. Ilyen az is, hogy ismét megrendezik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. A rendezvény ideális keretet biztosít ahhoz, hogy a különböző közösségek tagjai felfedezik és megbecsüljék a magyar szokásokat és kulturális örökséget, hozzájárulva ezzel az interkulturális kapcsolatok megerősítéséhez, valamint a kölcsönös megértés és tisztelet előmozdításához. Az idei rendezvény augusztus 20 és 22-a között kerül megrendezésre, és számos kulturális programot kínál. A hagyományos virágkocsis felvonulás mellett színházi előadásokat és koncerteket is. Ma reggel 8 és este 8 között lehet ugye a virágkocsi kiállításában gyönyörködni a Szent László téren, de 15 óra 30-tól meg lehet tekinteni a Walzer Tánc Stúdió Mazsoret csoportjának előadását is, valamint 16 órától fellép a Debreceni Népi Együttes, 16 óra 25-től a Sunshine Dance, valamint 16 óra 45-től lesz a Madarok voltunk táncballada a Nagyvárad Tánc Együttes előadásában, és végül 20 óra 30-tól Szarka Tamás és zenekarának koncertje zárja a Szent László téri programok sorát. A szombat is izgalmasnak ígérkezik, természetesen 10 órától 13 óráig folyamatosan lesznek gyerekprogramok. 15 óra 30-tól lesz a Kira Senior Dance, 16 órától a Váradi Margaréták Néptánc csoport fellépése, 16 óra 45-től Jumping Matt and His Combo, 18 órától Modul Rock koncert, 19-20-tól pedig fellép a Kosika and Sárik Péter trió. Zárásként aztán egy nagyszabású rendezvény a Bémer téren 21 órától Nagyvárad Rock Orádea, a közös rockzenei koncert. Úgyhogy ezzel lesz kerek egész a Magyar Kulturális Napok programsorozat, és Belecki Zoli most érkeződ

0: Ez itt a vakációs délelőtti plusz, jó rádiózás nagyvárat, hamarosan 8:30, úgyhogy meg is érkeznek lassan a Plusz FM legfrissebb hírei, amiből az is kiderül majd például, hogy mit utasított el az Európai Bizottság.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
5: A sztár fellépők

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű kilokomfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal! Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes, 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
7: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Birta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lukrécia Szócsó iskola rehabilitációja. Birta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Birta a Pénéréré projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 28 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, erőteljesebb légmozgás mellett, de fronthatás legalább nem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
6: És most vissza a zenéhez!
8: Vissza bizony, méghozzá Kygo, Khalid és Griffin közös dalával érkezik tőlük a Save My Love.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a

kicsit délelőtt plusz hosszú Sanyival, akit most is elértek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon, és fent vagyunk a Facebookon és Plusz FM nagyváratként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek persze hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy csak rajta írjatok nekem bátran. Ezt egyébként majd olyan témában tehetitek meg, miszerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egynegyedüknek elegendő ennél kevesebb idő is, míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége. Úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes feltöltődéshez. Feltétlenül osszátok meg ezt velem, természetesen egész adás alatt megtehetitek ezt a Facebookon keresztül, vagy SMS-ben, WhatsApp-on, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, én pedig adom cserébe most

te és tőle a 5 AM augusztus 25-től pedig majd egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell a hagyományos építési engedélyt megszerezni. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így, de tetőcserénél, tetőtér és erkély beépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot, a bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni, amelyet a munka jellegének megfelelő szakemberek köztük aláírási joggal rendelkező építészek, építő és épületgépészmérnökök készítenek el. A dokumentumokat papír alapon és digitálisan is be lehet nyújtani, az önkormányzat pedig igazolja a bejelentés átvételét. Az új eljárás egyik legjelentősebb könnyítése a vidéki családi házak építését érinti. Egyszerűsített bejelentéssel ugyanis egyetlen saját telekkel is megközelítéssel rendelkező földszintes vagy alaksorral is földszinten rendelkező pince nélküli családi ház is felépíthető, ha összesített beépített szintterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert. A lehetőség a vidéki települések belterületére vonatkozik, be kell tartani a területre érvényes településrendezési előírásokat, és további feltétel, hogy a ház a központi vagy helyi hatóságok által rendelkezésre bocsájtott, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő típusterv alapján készüljön. Szintén egyszerűsített eljárással épülhetnek a családi házakhoz tartozó garázsok, fedett teraszok, pergolák, nyári konyhák, pavilonok, medencék, illemhelyek és más hasonló építmények, amennyiben ezek együttes területe nem haladja meg az 50 négyzetmétert. Hát ez abszolút örvendetes újdonság, úgyhogy nagy ölelés érte, és nem is egy, hanem mindjárt 100 a Noxnak köszönhetően.

szép napot mindenkinek! 9 óra van hamarosan, úgyhogy érkezik is Ábrahám Miki a város, az ország és a nagyvilág legfrissebb híreivel. Többek között hallhatunk majd arról is, hogy hány nagyváradi beruházás kapott Penerre támogatást. A hírek után pedig elsőként kapjátok tőlünk Zara László slágerét.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
4: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
5: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13,99 bani, a 28 darabos Ceva 34,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
8: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
9: A következő járra meg lesz a csípve!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.

0: 270 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közszféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeret plafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott PNRR támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Mirta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lukrécia Szúcsú iskola rehabilitációja. Mirta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Mirta a PNRR projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt nagyváradi is környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 30 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Erőteljesebb légmozgás mellett, de fronthatás legalább nem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálló utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Mátyai Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálór utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinálór felé haladni.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Na igen, ezúttal is ezekkel fog folytatódni a vakációs délelőtti plusz. Hello mindenkinek, szép napot, a mikrofonnál Hosszú Sanyi, és hát amondul vagyok, hogy vágjunk is akkor bele a mai adás utolsó órájába. Természetesen most is ellátlak benneteket a legnagyobb slágerekkel, úgyhogy ennek megfelelően mindjárt meghallgathatjuk együtt Zara Larsson dalát. Érkezik a Can't Tame Her.
1: Slágerek, magyar kedvencek!

mindenkinek! 9 óra 11 perckor, ez itt még mindig a nyáriasított délelőtti plusz városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok meg, hanem a legjobb programokat is. Úgyhogy jó, ha tudjátok, hogy a híres izraeli biztonságpolitikai szakértő Robert C. Castell augusztus 24-én hétfőn 18 órától Nagyváradon a Mihály Viteázul utca 5 szám alatt napjaink globál politikai helyzetéről tart előadást. Az esemény szervezője a Szent László Kulturális Műhely Alapítvány, a belép is ingyenes, adományokat azonban elfogadnak, érdeklődni pedig a 0742 933 664-es telefonszámon lehet, itt nálunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágereket hallgatni, úgyhogy érkezik is a Rain Man, Sam Fender és Olivia Dean közös előadásában.

ti is megtehetitek majd ezt egy jó kis kirándulás után, ugyanis egynapos kirándulást szervez holnap Hollókőre az EKE 91 Nagyvárad. A látogatás keretében megnézik az UNESCO világörökségek listáján szereplő várat és ófalut, az 1899-ben épített katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskola Mesterházat, stb. Felső toldon pedig a kész kilátót. A túra nem hosszú, oda-vissza a várral együtt 6 kilométer, néhol rövid, meredekebb szakaszokkal tarkítva. Utazás autóbusszal fog történni, melynek indulása reggel 7 órakor lesz, találkozása pedig Kán Kórház

0: Ez itt a vakációs délelőtti plusz a 89,6-on a pluszfm.ro oldalon, és persze a pluszfm-es okostelefonos alkalmazáson. Hamarosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek Ábrahám Mikitől. Egyebek között az is kiderül majd, hogy hány százalékkal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer, 2 perc az ajánlat. És már is egy gonddal kevesebb. Hello, hello,
2: ki van vonalban? Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kilogrammos Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott PNRR támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Mirta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lucrecia Sucsú iskola rehabilitációja. Mirta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Mirta a PNRR projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lehet ma az égbolt nagyváradi is környéke felett, de csapadékra továbbra sem kell számítani, csak a tegnapihoz hasonló kánikulára. Jelenleg is már 30 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig ezúttal is olyan 36 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, erőteljesebb légmozgás mellett, de fronthatás legalább nem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsehmári sugárúton, a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ezúttal Bibi Rexa és Faithless közös dalával érkezik a New Religion.

0: Szép napot Nagyvárad, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, akit ma még egy olyan 20 percig biztosan elértek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. Aztán fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Ma egy olyan témában, miszerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek elegendő ennél kevesebb idő, és míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége, úgyhogy arra gondoltam, megérdeklődöm tőletek, hogy nektek hány nap pihenés szükséges a teljes feltöltődéshez. Feltétlenül osszátok meg ezt velem, ezt egyébként még egy olyan 10 percen keresztül megtehetitek simán a Facebookon keresztül, vagy SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok, én pedig addig is szállítom nektek a legjobb zenéket.
1: Nagyváradi Rádió. Nagyváradi.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-el!

0: Bárány.
1: Hello Nagyvárad! 9 óra 48 perckor, ez itt a nyári és itt a délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra volt kíváncsi, hogy nektek hány nap pihenni szükséges a teljes feltöltődéshez. Nagy Sándor azt írja, a szabadság? Eszik vagy isszák? Nem emlékszem, mikor engedhettem meg magamnak utoljára. Sajnos csak a politikusok engedhetik meg maguknak, hogy 2-3 havonta szabadságra menjenek, nekünk dolgozni kell. Aztán Koncis van azt írja, minél több annál jobb, hadd legyen. Aztán Pál Babett is kommentelt, a 2 hét a minimum, maximum, na jó, legyen egy hónap. Aztán Szász Roland is írt, nem feltétlenül a pihenésen a hangsúly, hanem azon, hogy miért kell pihennem. Ha a környezet, a hely toxikus, kizsigerelő, pihenhetek 100 napot is, akkor sem lesz elég, viszont ha a környezet jó, akkor még szabadság sem nagyon kell. Most voltam 2 hét Szabin, kb. A végére sikerült kicsit érezni, de ahogy visszamentem, minden a nyakamba szakadt. 2 nap alatt semmisítették a 2 hét alatt összegyűjtött energiámat. Hát sajnálom, hogy ez így történt. Kitartás neked, és nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Jának viszonzásul most.

0: történik, fér bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagylak el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket, na meg persze lesz ma zenevonat is, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 óra hosszán keresztül szól nektek, köszönhetően DJ Diszkózának, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plus-ban, én pedig köszönöm, hogy egész héten velem tartottatok. Amúgy az elmúlt pár órában is hosszúsan itt hallottátok, hétfőn pedig, mivel Máriának véget ér a szabadsága, visszaáll a megszokott adásrend, tehát 8 órától ő lát el benneteket a legfontosabb tudnivalókkal, viszont én meg várlak benneteket előtte még 6-tól 8-ig a reggeli plusszal, úgyhogy indítsuk majd együtt a következő hetet is, de addig is szép hétvégét, jó pihenést és még annál is jobb szórakozás, valamint jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei.

0: amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partner lététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában. Jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a visszanemtérítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült Királyfia bástya az első a Nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el. Miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt. A hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai. Több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól. Idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Agerpress hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak 2 hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem 2/3 pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pinerere támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Balozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Balozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pinerere támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Mirta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lucrecia Sucsú iskola rehabilitációja. Mirta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Mirta a Pinerere projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
2: És most vissza a zenéhez!
0: Slágerek!
2: Magyar kedvencek Nagyváradon!
0: Ez a Plusz FM!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítás.

0: fizetnek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a 6-os lottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervényt pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhat.

0: Keres, Hegyközkovácsiban, a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Átvette nyereményét a hatoslottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évvel a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatoslottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű fő nyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára. A szervény pedig egy nagyváradi

0: kockázatosnak érzi a váltást.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Schlinger, forró slágerek. Ez a Plusz FM slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszareshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Lakokos,
2: társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
1: Ez a Plus FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervényt pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partner lététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában, jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a visszanemtérítés.

0: két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SDWorks által készített nemzetközi kutatást az Agerpress hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csaknem kétharmada pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: Kappa Fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű, kilokomfort, toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Mirta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lucrecia Sucsú iskola rehabilitációja. Mirta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Mirta a Pénéréré projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Campus FM. Reklám. Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica. Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gondol kevesebb.
1: Hello, hello, ki van vonalban?
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt, 2 lej, 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz, 1 lej, 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 a alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervén pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Campus FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária proszekót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: És most vissza a zenéhez!
7: Slágerek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

of the groove.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi Vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerlététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi Vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában. Jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a visszanemtérítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült Királyfia bástya az első a Nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el, miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Ager Press hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak két hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem kétharmada pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
7: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pinerere támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Balozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Balozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pinerere támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Birta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lucrecia Sucsú iskola rehabilitációja. Birta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Birta a Pinerere projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén-nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a Fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Kossz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Szupeko. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvenc.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Átvette nyereményét a hatoslottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Új trend húdít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatoslottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervén pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt. Lakokos,
0: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbefett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában, jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a visszanemtérítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült Királyfia bástya az első a Nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el, miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Ager Press hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak 2 hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem 2/3 pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféle új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféle új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféle bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Birta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lucrecia Sucsú iskola rehabilitációja. Birta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Birta a Pénéréré projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a Fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
2: Hey, let's keep this thing on.
0: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plusz.
3: No, hello mindenkinek, indul a Party Plusz pénteken este 2026. augusztus 21-én. A lemezjátszóknál a következő két órában DJ Diszkózal várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és

0: up and try again.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Új trend húdít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervényt pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Creed High.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerrététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. Ez újabb fontos lépés volt a város legjelentősebb műemlékének helyreállításában és hasznosításában, jelentette ki ennek kapcsán Florin Birta polgármester. A 18 millió lejes projektet az országos helyreállítási terv által finanszírozták. 10 millió lej volt a vissza nem térítendő uniós támogatás. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Az 1569 és 1570 között János Zsigmond fejedelem idején épült Királyfia bástya az első a Nagyváradi várban, amelyet teljes egészében feltártak. A munkálatok során több mint 10 000 köbméter még az 1960-70-es években odahordott földet távolítottak el, miközben a régészeti kutatások jelentős felfedezéseket eredményeztek. Napvilágra került például a két kazamata a boltíves folyosóikkal együtt, a hozzájuk tartozó udvarok, a vár és az egykori középkori püspöki palota falmaradványai, több száz faragott építészeti elem, valamint két kivételes értékű gótikus szobor. Átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük a romániai munkavállalóknak ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Ez az időtartam elmarad a 13 napos európai átlagtól, idézi az SD Works által készített nemzetközi kutatást az Agerpress hírügynökség. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak több mint fele úgy látja, hogy a 7 és 14 nap közötti pihenés a minimálisan szükséges időszak a teljes regenerálódáshoz. Közel egy negyedüknek ennél kevesebb idő is elegendő, míg 15%-uknak 2 hétnél többre lenne szüksége. Jelenleg a hazai aktív lakosság átlagosan évi 24 nap fizetett szabadsággal rendelkezik. A munkahelyi elvárásokhoz mérten azonban az ideális pihenőidő számukra átlagosan 31 nap lenne. Ez több mint 6 nappal haladja meg a jelenlegi keretet. A válaszadók csak nem 2/3 pedig egy legalább 30 napos szabadságot tartana ideálisnak évente.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeretplafon 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd felmerült ennek a 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, ha egy adott területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell ellensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Bolozsán figyelmeztetett, ha a közszféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. 37 nagyváradi beruházás kapott Pénéréré támogatást. Ezek közül 25 még az átvételre vár. Florin Birta polgármester szerint a projektek többsége elkészül a határidőre. Két iskola felújítása azonban az utolsó napokra marad, mivel esetükben komoly gondot okoz a kivitelezők gyenge mozgósítása. Az érintett beruházások a Josip Volkán főgimnázium és a Lukrécia Szúcsú iskola rehabilitációja. Birta szerint a helyzet azért is bosszantó, mert az önkormányzat már a szerződések aláírásakor figyelmeztette a kivitelezőket, hogy az egyéves határidő rendkívül szoros. Ezért pontosan meg kell szervezniük a munkát. Ennek ellenére a beruházások egy része az utolsó hetekre maradt. Birta a Pénéréré projektek kapcsán egy általánosabb problémára is felhívta a figyelmet. Szerinte jelentős különbség van azok között a vállalatok között, amelyek képesek megfelelően megszervezni és végigvinni a munkát, és azok között, amelyek túl sok beruházást vállalnak el egyszerre. Ebben az évben akár 11, jövőre pedig további 4%-kal emelkedhetnek a globális élelmiszerárak. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és aszály idén nyáron végig söpört Európán. A gazdálkodókat ráadásul a magas energia és műtrágya árak is sújtják, a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Az Oxford Economics vezető közgazdászai szerint a legnagyobb hatást az amerikai-iráni háború fejti ki az olaj, gáz és műtrágya árakon keresztül. Az orosz és ukrán kikötők elleni támadások és a fekete-tengeri exportzavarok pedig 86 millió tonnányi éves gabona export kapacitást érinthetnek. A friss élelmiszereknél 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél 6-9 hónapon belül várható a hatás. A hús ugyanakkor kevésbé érintett ebben a folyamatban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nagyváradi nyertese. Úgy trend húdít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egységes egészségbiztosítási alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. Átvette nyereményét a hatos lottó rekordösszegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke 52,8 millió lej, vagyis több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi állapota miatt nyugdíjazott nagyváradi nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem játszik rendszeresen. Véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára, a szervényt pedig egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A szerencsés lottózó annyit még elmondott, hogy a pénzből szeretne mindent újra kezdeni. Úgy trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerinti fordításban a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, és akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy elkötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Boy, I can see.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Befejeződött a Nagyváradi vár Királyfia bástyájának a felújítása. A romániai munkavállalóknak átlagosan 10 egymást követő szabadnapra van szükségük ahhoz, hogy energiakészleteiket teljesen feltöltsék. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerlététele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztó igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére, és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Befejeződött a Nagyváradi